szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallják az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A mikrofonnál Darányi Né Demeter Magdi.

Egyszer egy kis veréb megkérdezte a hajnalt. Mondd, miért jössz el minden reggel? A hajnal elmosolyodott. Mert minden új nap valakinek új reményt jelent, és amíg van, aki vár rám, én mindig visszatérek. Hát addig, amíg még van, aki várja a szombati magyar nyelvű kulturális rádióműsort, addig én is szívesen visszatérek minden szombaton reggel 9 órától. Legyen szép napjuk, a most következő szeretettel készített rádióműsoromhoz pedig kellemes időtöltést kívánok!

0: Vörös Sándor Vals Triszt című versét Szacsvai László színművész adja elő.
1: Vörös Sándor Vals Triszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja villog, a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének. Hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban. Hol a szádról a festék? Kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.

Szeptember 8-a Mária születése, kis boldogasszony nap. Szűz Mária születésének napja, mely nagy ünnepünk. E nap számos keleti egyházban a liturgikus év kezdetét jelentette. A nyugati egyházban valószínűleg első Szergius pápa vezette be a 7. században. Eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna Bazilika szentelési évfordulója volt. Magyarországon kedvelt búcsúnap. A hívő asszonyok kimentek a szabadba a nap felkeltét várni. Úgy tartották, aki arra érdemes, a felkelő napban meglátja Máriát. Bizonyos vidékeken ekkor kezdték el vetni a gabonát, melyet kisasszony napjára virradóra kitettek a szabadba, hogy a harmat érje, az Úristen szentelje meg. Ekkor kezdték a dió leverését is a fákról. Szép elnevezése, fecskehajtó kisasszony napja arra utal, hogy ettől a naptól kezdve keltek útra a költöző madarak.

Szeptember 15-e hétfájdalmú szűzanya napja. Mária anyai fájdalmára, melyet megfeszített fia halálát látván érzett, emlékeznek meg ezen a napon. Nagyon régi kultusz, egyike első nyelvemlékeinknek, az Ó Magyar Mária síralom is erre utal. A piéta, mint az egyetemes emberi szenvedés szimbóluma vonult be a művelődés történetbe. Számos ábrázolása létezik a halott fiát ölében tartó szűzanyának. Egerben ismert szőlőműves terminus a fájdalmasra szed, azaz a szüretet erre a napra befejezik.

Pósa Lajos, ősszel. Fecskemadárt tudakozom, hová készül olyan nagyon? Csak azt mondja csicseregve, szép virágos napkeletre. Kérdezem a falevelet, miért oly sárga? Talán beteg? Azt feleli a falevél, nem sokára viszi a szél. Ne szállj kedvem a fecskével, sem a sárga falevéllel. Majd visszajön még a fecske, lesz még a fán levelecske.

A néphit szerint a nyár elmúlásával szeptember 8-án, kisasszony napján összegyűlnek a fecskék, azután elindulnak a hosszú útra. Nagy csapatokba verődnek a villanyvezetékeken vagy háztetőkön, s hosszú élénk megbeszélést folytatnak, majd csoportosan útra kelnek az 1000 kilométeres távolságban lévő, a Szaharától délre eső vidékekre, Afrikába. Napközben repülnek, kihasználva a meleg felszálló légáramlatát. Éjszaka pedig pihenni térnek. A Magyar Madártani Egyesület adatai szerint a madarak átkelnek a földközi tengeren és a sivatagokon, hogy elérjék afrikai telelőhelyüket. A vándorút és a telelés során a fiatalok 60-70%-a elpusztul, az egyéves kort megért madarak átlagosan még 2-3 évet élnek. A fecskék elköltözésekor nincs egyetlen klasszikus értelemben vett vezérfecske, amely irányítaná a csapatot, vagy meghozná a döntéseket. Bár a köztudatban és a mesékben gyakran él a kép egy bölcs vezérmadárról, a valóságban azonban a fecskék vándorlása egy kollektív, ösztönös folyamat, amelyet nem egy kijelölt vezető irányít. A repülés során a csapat dinamikáját a kollektív koordináció

a beléjük kódolt túlélési ösztön. Így egyenrangúként kezelik egymást. A régi öregek azt mesélték, hogy amikor a fecskék indulás előtt összegyűlnek, és sokáig ülnek a villanydrótokon, azért ülnek ott olyan hosszú ideig, mert egymás közelségéből bátorságot gyűjtenek. Így indulnak majd a hosszú útra, bízva egymásban. Egész úton együtt maradnak. Egymás közelsége ad nekik erőt, bátorságot és kitartást.

Nagyon sok mindent lehetne az almáról mesélni. Most csak néhány kiemelt érdekességet mondok erről. Az alma nagy múltra tekint vissza. Európában már a kőkorszaki időkben is foglalkoztak almatermesztéssel. Az ókorban a görögöknél egy hagyomány szerint a szeretet jelének számított, ha valakit megdobtak almával. Indiában gyógyszerként alkalmazták emésztési problémák kezelésére, míg Kínában az almafák kérgével próbáltak gyógyítani. A középkorban Hildegard rendfőnök asszony, aki a korai középkor egyik legjelentősebb természettudósa volt, az alma rendszeres fogyasztása

választását javasolta mind a betegek, mind az egészségesek számára. Szerencsére erre a gazdagoknak és a szegényeknek is lehetőségük volt. Ebből az időszakból való a vas hiány vasszegekkel átszúrt almával való gyógyítása is, amit sok helyen még ma is alkalmaznak. Az alma sokszínű jelkép, mivel alakja gömbölyű, ezért a teljességet szimbolizálja. A pentagramma alakú magháza a tudás jelképe. A kínai kultúrában a békét és harmóniát jelenti. A Bibliában a tudás és a bűnbeesés jelképe. Sok legenda fűződik az almához. A mai napig terem az a világhírű almafa, ami alatt valamikor a fizikus Newton üldögélt. Az anekdóta szerint egy alma a fejére pottyant, mire kipattant a fejéből a gravitáció elmélete. Mózes első könyvében olvashatunk az Édenkertben lévő tudásfájáról, Éva és Ádám bűnbeeséséről, mert ettek a tiltott almából, ezért a bűnbeesés gyümölcseként írnak róla. A Teremtés könyvében azonban nem esik szó konkrétan almáról. Feltételezik, hogy a gyümölcs lehetett füge is. Ezért bátran fogyaszthatjuk az almát, mert nem csak rendkívül egészséges, ezáltal gyógyít, hanem boldogabbak is leszünk tőle, mert a természet egyik csodáját fogyaszthatjuk.

ilyenkor szedik le a téli almákat is. Az alma az egyik legközkedveltebb gyümölcsünk, mégis sok mindent nem tudunk róla. Amit a jótékony almáról tudni érdemes. Egyedül az alma az a fajta gyümölcs, amit más ételekkel is együtt ehetünk anélkül, hogy erjedés lépne fel. Ha hisszük, ha nem, akár kizárólag almán is meg lehetne élni, szinte korlátlan ideig. Nagyon könnyen tudjuk tárolni, ha kicsit is odafigyelünk rá, akkor eláll addig, amíg a tavaszi friss gyümölcsök megjelennek a piacon. Több mint 1000 fajta alma található a világon. Mindegyikben megtalálható a fehérje, rostanyag, keményítő, sók, almasav, cukor, csersav. Magas a foszfor, a vas és a nátrium tartalma. Az almát nagyon rövid idő alatt megemészti a gyomrunk, és szinte azonnal energiát nyerhetünk belőle. Magas foszfor tartalmának köszönhetően sokat segíthet főleg azoknak, akik szellemi munkát végeznek, vagy gyenge az idegzetük. Ha úgy érezzük, hogy az alma nem csillapítja az éhséget, akkor annak az a jele, hogy valami baj van a gyomrunkkal vagy az emésztőrendszerünkkel. Jó, ha tudjuk, sohasem a gyümölcs okozza a hasmenést, a lázat vagy más kellemetlenséget, hanem mindig az, amit a gyümölcs előtt ettünk. Hiszen a gyümölcsök nagy része gyógyító hatású, megszabadítja szervezetünket az eddig okozott károktól, mérgektől. Jó tudni azt is, hogy másként hat az édes és másként a savanyú alma. Lehetőleg csak egészséges, lédús és érett almát együnk. Lehetőleg törekedjünk arra is, hogy azonos fajtákat fogyasszunk, ugyanis minden almának más-más a savassági foka. Ne keverjük a különböző fajta almákat egymással. Az almát lehetőleg mindig teljes egészében fogyasszuk el. Ne dobjuk el az alma csutkáját sem, hiszen igen értékes jódot tartalmaz. Almakúrát egész évben bármikor lehet tartani, szervezetünk regenerálása érdekében.

Szent Mihály vagy a földanya havában rövidülnek a nappalok, lehűl a levegő, utolsó csókját küldi a nap. Nem véletlen mondják, szeptember szép ember. A nyár többnyire langyos nappalokkal csendesen vált őszbe, bár az időjárás gyakran okoz meglepetést, hozhat hőséget, de hideget is. Azt mondják, ezek a kellemes koraőszi napok kedveznek a szerelemnek.

A gyermekeknek Benedekelek, Gólyafecske útra készül című versét mondom el. Gólyafecske útra készül, búcsúzódik a fészkétől. Kelepelnek, csicseregnek, szép nyár múltán keseregnek. Jaj, de búsan keseregnek. Még egy-két nap, s aztán vége. Eltűnnek a messzeségbe, s gonddal épített fészkükbe, az élelmes veréb ül be. Üres már a ház is, kert is, csend szállta meg azt is, ezt is. A gyermekek, az unokák mind itt hagyták nagyapókát, szegény öreg nagyapókát. Tűnődünk a nanyókával, mi lesz most a sok almával? Az almával, a dióval, a szép piros mogyoróval, a szép piros mogyoróval. Hely, ha itt volna Lacóka, sóhajtozik nagyanyóka. Hát, Évike, mondom rája, nagyapóka gyöngyvirága, szép nevetős gyöngyvirágja. Nem búsulnánk az ősz miatt, nem volna kertünk kihalt. Almát, körtét együtt szednénk, egész nap csak együtt lennénk. Ó, mi boldogok lennénk!

Egy régi tanmese. Egy régi mese szerint az estike egyszer elkésett a virágok ünnepéről. Mire kibontotta szirmait, a nap már lement, és lassan sötétbe borult a kert. Most már senki sem fog engem észrevenni. Már hiába nyíltam ki, mondta szomorúan az estike. Ekkor az este közelebb hajolt hozzá, és az estike illatát szétárasztotta a kertben. Látod, nem minden szépségnek van szüksége fényre, ahhoz, hogy rátaláljunk. Így van ez az emberekkel is. Nem biztos, hogy azok az emberek, akik csillogtatnak, villogtatnak, mutogatják magukat a fényben, hogy azok értékesebbek lennének azoknál, mint akik fény és csillogtatás nélkül csendben, szelíden teszik dolgokat. A csillogtatás magasra röpít, ahonnan nagy a zuhanás. A szerénység egyenes úton messzire visz.

Magyar Kultúra Egyesületünk 2026. szeptember havi műsortervéből. Szeptember 13-án vasárnap 15 órától katolikus szentmise lesz Ulmban, a Wengenkirchében. Ugyancsak vasárnap 15 órától az Ulmi Magyar Kultúra Egyesületben társasjátékest. Belépődíj 4 euró, egyesületi tagoknak 2 euró.

következő Sík Sándor vers tulajdonképpen az én hitvallásom is. Így hangzik. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, tedd a jót. Tégy minden jót, amit megtehetsz ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig szüntelen ez legyen a programod. Tedd a jót!

0: Műsorunk végéhez értünk. Az Ulmi Magyar Kultúregyesület magyar nyelvű kulturális műsorát hallották az Ulmi Radio Free FM 102,6 MHz-es frekvencián, kábelen a 97,7-en, az interneten keresztül világszerte, egyesületünk honlapján, vagy a radiofreefm.de honlapon. Magyar nyelvű kulturális műsorunkat minden szombaton reggel 9 órától hallhatják. A műsor szerkesztette és vezette Darányiné Demeter Magdi. Kellemes, nagyon szép hétvégét, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat, viszont hallásra!
1: Sie hörten die ungarische Sendung von Radio Free FM. Diese ungarische Sendung können Sie jeden Samstagmorgen von 9 bis 10 Uhr hören.